FM 87.6.

Fültől fülig, Fan FM, FM 87.6, Csíkszereda.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fülig zene.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csík

0: 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Főleg zene.
2: Napok óta nem alszok, mert azt hallom a szomszédnál sír.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

0: A jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb elsőfokú sárga riasztás van érvényben az ország több régiójában. Csütörtök estig fokozott légköri instabilitásra kell számítani. Hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hegyvidék túlnyomó részén, valamint Erdély keleti és délkeleti térségeiben felhőszakadásokra, villámlásokra, 50-70 km/órás széllökésekre, jégesőre kell számítani. A csapadék mennyisége elérheti a 15-20, helyenként meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Csütörtökön az ország többi részén szintén előfordulhatnak viharok, értesült az Ager Press. A Sanitas szerdán bejelentette, elutasítja a közalkalmazotti bértörvénytervezetének az ügyvivő kormány által javasolt legutóbbi változatát, hangsúlyozva, hogy a bejelentett módosítások ellenére a szakszervezetek által jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok maradtak. A tanügyi szakszervezetek szerdán szintén elutasították a közalkalmazotti bértörvény tervezet legutóbbi változatát, jelentette be a három oktatási szakszervezeti szövetség, a Feszelei, a Spiro Háret és az Alma Mater. A szövetségek képviselői szerint az oktatásra vonatkozó fejezet, amelyben nyoma sincs a szakszervezetek érvekkel alátámasztott javaslatainak, a tanügyi alkalmazottakkal szembeni teljes semmibevételt tükrözi. Magas gázárakra számít az előttünk álló fűtési szezonban az OMV Petrom, méregdrága gázzal töltik fel a tározókat, amit a fűtési szezonban a zsebünkön fogunk érezni. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej megawattóránként ennyire emelkedett, ami a legnagyobb érték az utóbbi 17 hónapban. Legutóbb tavaly februárban volt ennyire drága a földgáz, amikor egy hideg hullám érte el Romániát. Az árat a nagy kereslet és az alacsony kínálat egyaránt magasan tartja, miközben a közel-keleti háború miatt hónapok óta megszokottnál kevesebb földgáz érkezik a világpiacra. Az igény nagy, mivel az uniós gáztározók töltöttsége az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb szintjén van. A romániai tározókban 23,2 terawattórányi energiának megfelelő mennyiségű földgáz van, ami 68,5%-os telítettségnek felel meg. Ez 3,9 terawattórával marad el az egy évvel korábbi szintől, amikor a telítettség 80,14%-on volt. Az uniós tározókban összesen 712 terawattórányi gáz van. Az átlagos telítettség alacsonyabb a hazainál, mindössze 63%. Az Európai Unió mostanáig mintegy 150 terawattórával kevesebb földgázt halmozott fel a téli szezonra, mint tavaly, értesült a mosol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint marad a borongós, csapadékos időjárás, további esőzések alakulnak ki, és enyhén csökkennek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokra csökken, napközben a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
2: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a csirkeszárnyakra 100 gramonként egy lej 68-ban írt a Lidl Plusszal, a 900 gramos Savor dísztúp vegyes mézre 16 lej 99-ban írt a Lidl Plusszal, és a 12x330 ml-es Pepsi szénsavas üdítőitalra 26 lej 55-ban írt. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Sadorin extra falak többféle színben csak 206 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Reklámot hallottak.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a mangó darabja 4,99 bani, a nektarin kilója 5,49 bani, és a hazai csemege uborka 3 kg-os kiszerelésben 9,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 1,99 bani, és a körte kilója 7,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
0: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A tanügyi szakszervezetek szerdán elutasították a közalkalmazotti bértörvény tervezet legutóbbi változatát. Ezt a három oktatási szakszervezeti szövetség, a Szabad Tanügyi Szakszervezetek, a Spiroheret és az Alma Mater jelentette be közös közleményben. A szövetségek képviselői szerint az oktatásra vonatkozó fejezet, amelyben nyoma sincs a szakszervezetek érvekkel alátámasztott javaslatainak, a tanügyi alkalmazottakkal szembeni teljes semmibevételt tükrözi. A Sanitas szakszervezeti szövetség elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének legújabb változatát. Álláspontjuk szerint a korábban jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok. A szakszervezet kifogásolja, hogy a tervezet nem garantálja a bérek kifizetéséhez szükséges forrásokat, és fenntartja a bérpótlékok 20%-os felső határát, ugyanakkor lehetőséget ad a bérek számításánál használt referencia érték későbbi csökkentésére. Románia megkapta az Európai Bizottság Safe védelmi hitelkeretéből folyósított első 2,5 milliárd eurós összeget. Ez a Romániának jóváhagyott összesen 16,7 milliárd eurós hitelkeret 15%-a. A további összegeket a program végrehajtásának és a vállalt részcélok teljesítésének függvényében folyósítják. Az Európai Bizottság szerint a finanszírozás lehetővé teszi Románia számára, hogy felgyorsítsa a kiemelt védelmi beruházásait és fejlessze a katonai képességeit. A SAFE program összesen 150 milliárd euró kedvezményes hitelt biztosít az uniós tagállamok védelmi fejlesztéseire. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a szenátus újra tárgyalta és elfogadta a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabály módosítását. A tervezetet 106 szenátor támogatta, 19-en szavaztak ellene. Az új szabályozás értelmében ismét nyilvánosak lesznek a közméltóságok vagyoni adatai. A képviselőház plénuma szerdán döntőházként fogadta el a megújuló forrásokból származó és alacsony széndioxid kibocsátású hidrogén ipari, illetve közlekedési felhasználásáról szóló törvénytervezetet. A jogszabály célja a megújuló hidrogén közlekedési és ipari alkalmazására vonatkozó szabályozás korszerűsítése, valamint a román és az uniós jogszabályokban előírt kötelezettségek következetes végrehajtása. A törvénytervezet ugyanakkor működőképes keretet kíván teremteni a megújuló hidrogén előállításához, felhasználásához és nyomon követéséhez. A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntőházként szavazott róla. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, borongós, csapadékos időjárásra kell számítani, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben, és valamelyest csökkentek az átlag hőmérsékleti értékek is. Csíkszeredában 14 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Augusztus 27-e van, csütörtök, 8 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Az az igazság, hogy a nap végére elkezd esni az eső, és mondjuk éjjel ázik a föld, ez teljesen rendben van. Ami jobb lenne, legalábbis szerintem, ha reggel ismét arra ébrednénk, hogy ha nem is a hasunkra, de legalább a szemünkbe süt a nap, és akkor úgy valahogy ki is tudnánk egyezni, legalábbis ami az időjárás körülményeit illeti. Filik zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak, blokkolnám a felhőket, és nem a napsugarat, mint a No Sugar.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a mangó darabja 4,99 bani, a nektarin kilója 5,49 bani, és a hazai csemege uborka 3 kg-os kiszerelésben 9,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy barátságosabb udvar, a Dedebánban most a Versailles kompakt postaláda csak 54,90 bani, valamint a 2200 wattos 160 bárnyomású Paxton magas nyomású mosó csak 459 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Reklámot hallottak.

Ma van Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Ezt 1639 éve tartjuk ezen a napon. 725 éve Székesfehérvárott a kalocsai érsek királyá koronázta Vencelt, második Vencel cseh király 12 éves fiát. Jó reggelt kívánok! Lapozzuk fel közben a kalendáriumot, és kavargassunk bele a KVK-ba, hogy üljön megfelelően, nehogy elégessük magunkat vele. 391 éve Madridban 73 éves korában hunyt el Lovete Vega, spanyol lírikus, a nemzeti színjátszás atya. Az első hidrogéngázzal töltött léggömböt 22 km megtétele után félelmükben szétverték az emberek. Mindez 243 éve, 1783-ban történt. 214 éve született Szemere Bertalan, miniszterelnök író. 155 éve született Theodore Dreiser, amerikai író és újságíró. 136 éve született Man Ray, amerikai dadaista és szürrealista képzőművész, divat és portré fényképész. Szintén a mai nap kapcsán említem, 98 éve, 1928-ban Párizsban 15 állam írta alá a Briand-Kellogg paktumot a béke biztosítására. 93 éve született Hámori Jenő, olimpiai bajnok, kardvívó. A kalendárium rovatunk folytatásában hadd említem meg, 81 éve, 1945-ben aláírták Szovjetunió és Magyarország közötti gazdasági együttműködésről és az árucseréről szóló első egyezményt. A kalendárium rovatunk végére az ajándékdalt is előkészítettem. Előtte hadd említem meg, 1991 óta, azaz 35 éve, ezen a napon tartjuk a Moldovai Köztársaság függetlenségének napját.

Az az igazság, hogy foci VB-re himnuszt írni nagyon-nagyon-nagyon kifizetődő dolog, hiszen július 19-én ért véget az idei 2026-os legnagyobb szabású labdarúgó világbajnokság, és Shakira Burnaboy közös dala a Die Die továbbra is az összes láger listában bennem van még. Tehát azt jelenti, hogy az embereknek egy, bejött a hangulata, bejött a dal maga nyilván, és még mindig nagyon szeretik, úgyhogy mondom még egyszer, nagyon hálás dolog egy ilyen dal megírásába és előadásába belefogni. 1988-ból hozom a következő felvételt, előtt azonban egy sajnálatos hír. 80 éves korában elhunyt Tim Curry brit színész, a Rocky Horror Picture Show legendás Dr. Frankenfurter és Stephen King az című regényének 1990-es adaptációjában Pennywise hátborzongató megformálója. A háromszoros Tony jelölt színész kedden este Los Angeles-i otthonában hunyt el. Nyilván azért sokkal szelídebb filmekben is láthattuk, hiszen a Reszkessetek betörő 2-ben ő játszotta a gonosz londinert.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 1 lej 99 bani, és a körte kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Fájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Pénteken és szombaton zajlik az első Echoes Science Art and Tech Fesztivál a Csíkszeredai Erős Zsolt arénában. Az esemény központi témája a jövő tudománya és a technológiája. Az érdeklődőket előadások, workshopok, gyermekprogramok, művészeti produkciók és modern technológiai mini expo várja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet!

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: 3:49 volt 3 perccel, egy újabb jó hír ma reggelre. Párizsban befejeződtek a belső helyreállítási munkálatok utolsó simításai is. Így a Notre Dame Székesegyház készen áll arra, hogy teljes szépségében fogadja a látogatókat a világ minden tájáról.
1: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvassasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a csirkeszárnyakra 100 gramonként egy lej 68-ban írt a Lidl Plusszal, a 900 gramos Savor dísztúp vegyes mézre 16 lej 99-ban írt a Lidl Plusszal, és a 12x330 ml-es Pepsi szénsavas üdítőitalra 26 lej 55-ban írt. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Reklámot hallottak. Kezdje a napot a kotyogóban Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó. Baby, baby, the sight of you's making me sway. I never thought I'd see the sun pass my way.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A tanügyi szakszervezetek szerdán elutasították a közalkalmazotti bértörvény tervezett legutóbbi változatát. Ezt a három oktatási szakszervezeti szövetség, a szabad tanügyi szakszervezetek, a Spiro Heret és az Alma Mater jelentette be közös közleményben. A szövetségek képviselői szerint az oktatásra vonatkozó fejezet, amelyben nyoma sincs a szakszervezetek érvekkel alátámasztott javaslatainak, a tanügyi alkalmazottakkal szembeni teljes semmibevételt tükrözi. A Sanitas szakszervezeti szövetség elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének legújabb változatát. Álláspontjuk szerint a korábban jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok. A szakszervezet kifogásolja, hogy a tervezet nem garantálja a bérek kifizetéséhez szükséges forrásokat, és fenntartja a bérpótlékok 20%-os felső határát, ugyanakkor lehetőséget ad a bérek számításánál használt referencia érték későbbi csökkentésére. Románia megkapta az Európai Bizottság Safe védelmi hitelkeretéből folyósított első 2,5 milliárd eurós összeget. Ez a Romániának jóváhagyott összesen 16,7 milliárd eurós hitelkeret 15%-a. A további összegeket a program végrehajtásának és a vállalt részcélok teljesítésének függvényében folyósítják. Az Európai Bizottság szerint a finanszírozás lehetővé teszi Románia számára, hogy felgyorsítsa a kiemelt védelmi beruházásait és fejlessze a katonai képességeit. A SAFE program összesen 150 milliárd euró kedvezményes hitelt biztosít az uniós tagállamok védelmi fejlesztéseire. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a szenátus újra tárgyalta és elfogadta a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabály módosítását. A tervezetet 106 szenátor támogatta, 19-en szavaztak ellene. Az új szabályozás értelmében ismét nyilvánosak lesznek a közméltóságok vagyoni adatai. A képviselőház plénuma szerdán döntőházként fogadta el a megújuló forrásokból származó és alacsony széndioxid kibocsátású hidrogén ipari, illetve közlekedési felhasználásáról szóló törvénytervezetet. A jogszabály célja a megújuló hidrogén közlekedési és ipari alkalmazására vonatkozó szabályozás korszerűsítése, valamint a román és az uniós jogszabályokban előírt kötelezettségek következetes végrehajtása. A törvénytervezet ugyanakkor működőképes keretet kíván teremteni a megújuló hidrogén előállításához, felhasználásához és nyomon követéséhez. A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntőházként szavazott róla. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, borongós, csapadékos időjárásra kell számítani, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben, és valamelyest csökkentek az átlag hőmérsékleti értékek is. A csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Esőre áll az időjárás, érdemes ernyőt venni magunkhoz. További zápor, zivatar alakul ki a térségben. Maradunk egyelőre a csapadékos időjárásnál kint, viszont bent a szívünkben bármikor süthet a nap, és olyan dalokat kerestem erre az órára is, amik felidézik a jó hangulatot, és a lassan, nyilván azért nem sietünk, de mögénk kerülő nyár hangulatát szintén megpróbáljuk megidézni itt nálunk az éterben. FM 87.6, Csíkszereda, érkezik a Honey Beast és Dani Elfi közös dala, ez a Bárcsak lennék.

0: Szomorú napok ezek, hiszen Dolly Parton halálhírét követően tegnap a déli órákban jelentették be, elhunyt Nádas Péter, a kortárs magyar irodalom óriása, a gyakran Nobel esélyesként emlegetett író 2026. augusztus 26-án reggel hunyt el. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró és esszéista, a kortárs magyar és európai próza egyik legjelentősebb alakja volt. Alkotói pályáját fotóriporterként és újságíróként kezdte, majd regényeivel, elbeszéléseivel és esszéivel szerzett nemzetközi hírnevet. Műveit számos nyelvre lefordították, írás művészetét, a személyes emlékezet, a történelem, a test és az emberi kapcsolatok rendkívüli pontosságú vizsgálata jellemezte. Legfontosabb művei közé tartozik az Egy családregény vége, az emlékiratok könyve, a monumentális párhuzamos történetek, a saját halál, valamint a memoárként és történelmi számvetésként is olvasható világló részletek. Nádas Pétert nem csak Magyarországon, hanem különösen Németországban és a nemzetközi irodalmi életben is a korszak meghatározó szerzői közé emelték. Három olyan embert veszített a világ rövid időn belül, akikre csak úgy emlékezhetünk, ha hallgatjuk a zenéiket, lásd Dolly Parton, olvassuk a rendkívül jó írásaikat, lásd Nádas Péter, illetve újra nézzük filmjeiket, lásd Tim Curry, akinek halálhírét ma reggel jelentették be.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a mangó darabja 4 lej 99 bani, a nektarin kilója 5 lej 49 bani, és a hazai csemege uborka 3 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
3: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
3: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
4: Reklámot hallottak!

Cloudy Beats egy produkció, ami szinte teljes egészében a mesterséges intelligencia szüleménye, de rendkívül jól szól. Ez volt a Touch Me. Egyébként nemrég Ausztrália jelentette be, egészen pontosan az Ausztrál lemezipar, rövidítve az ária, hogy kitiltja a tisztán mesterséges intelligencia által generált zenéket a hivatalos slágerlistákról és a díjátadókról. Sőt, egyre több zenemegosztó platform kötelezi az alkotókat arra, hogy valamilyen elválasztó kis címkével, mondjuk AI címkével jelöljék meg azokat a zeneműveket, amelyben gyakorlatilag a munka hathatós részét a mesterséges intelligencia végezte el. Bárki készíthet egyébként, vagy tölthet fel, vagy hallgathat AI zenét Ausztráliában, de a válogatási és sikerlistákra kizárólag olyan művek kerülhetnek fel, amelyek mögött valódi emberi alkotó munka áll. A döntést az váltotta ki, hogy egy ausztrál DJ AI-jal generált vokállal és dobokkal dolgozta fel Madonna Like a Prayer című számát, és a dal egészen a második helyig jutott az országos sláger listán. Csak olyan dalok szerepelhetnek mostantól a toplistákon, amelyeknek a fő ének hangját, a fő hangszereit és a dalszövegét emberek szerezték és adták elő. A szoftveres utómunkát, stúdió effekteket vagy AI alapú maszterelést továbbra is szabad használni. A korlátozás kifejezetten a teljesen AI által generált dalokra vezették be. No, és melyik volt az a felvétel, amely ugye második helyig jutott, de nem sok emberi munka van benne? Josh Favaz és a Like a Prayer.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Szadorin extra falak többféle színben csak 206 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvassos be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a csirkeszárnyakra 100 g-onként egy lej 68 baniért a Lidl Plusszal, a 900 g-os Savor dísztúp vegyes mézre 16 lej 99 baniért a Lidl Plusszal, és a 12x330 ml-es Pepsi szénsavas üdítőitalra 26 lej 55 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.
5: Fun FM.

Kis Kevin és Marics Peti vadjúj közös dala szólt itt az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között. Ez volt az Elszáll az idő, és helyenként, hogyha elszáll az idő, az bizonyos divatrendeknek jót tesz. Szinte biztos, nagyon sokan emlékeznek arra az időszakra, amikor a 2000-es évek első évtizedében a felhajtott gallér fénykorát élte, és sokan egyfajta társadalmi státuszhoz kötötték azt. A férfi divat azonban több mint egy évtizedre száműzte, most pedig úgy tűnik, hogy csendben visszatér, és a gallér ismét felfele veszi az irányt. Gondolok itt elsősorban ugye a pólóingekre. 2026-ban azonban már nincs mögötte semmilyen különösebb jelentés, egyszerűen csak egy stílusos fogás. A divatházak már a 2026-os tavaszi-nyári kollekcióikban is megmutatták a trendet, illetve az őszi-téli gyűjteményből sem hagyták ki néhányan. A 80-as években egyébként a felhajtott gallér jóval többet jelentett egyszerű stílusfogásnál. A tehetősebb, előkelőbb réteghez való tartozást is jelezte. Szorosan összefonódott az amerikai keleti parti elit klasszikus, elegáns öltözékével. A 2000-es évek elejére azonban a világmárkák kezdték el népszerűsíteni, és ennek köszönhetően a menő fiúk és a futballisták egyik védjegyévé vált. A túlzott népszerűség azonban, ahogy ez a divat oly sokszor már előfordult, végül a trend végét is jelentette. Gondoljunk csak például a fehér zoknira, az, amelyik folyamatosan előtérbe kerül, aztán eltűnik, aztán megint előtérbe kerül. 2026-ban azonban a feltűlt gallér már nem hordoz különösebb jelentést. Egyszerűen csak egy apró stíluselem, amely lazábbá teszi az összképet. Megtöri az ing merevségét, a túlzottan rendezett hatást, és lazábbá teszi az öltözéket, mint ha csak véletlenül maradt volna úgy. A felhajtott gallér ma már a könnyed, természetes megjelenés egyik apró részlete lett, és talán pont ezért tudott ennyire észrevétlenül visszatérni a köztudatba. Emlékszem, hogy sokan hordták a feltűlt gallérű pólóinget, csak egy volt az icipici probléma vele, hogy általában olyanok hordták, és legalább 2-3 számmal kisebb trikot, akiknek már ugye az apatest nem csak hogy gömbölyödött, hanem feltűnően látszott is elől, ergo a póló eleje is felkapott egy icipicit, gondolom, hogy emlékeznek rá. Ez az egyik, a másik meg a menő fiúk hirtelen benne felejtették magukat a feltűrt pólóing gallér kombóba, és ugye időközben elszállt az idő 3-4-5-6 év, és nyilván megint csak ez a gömbölydett forma kezdett előtérbe kerülni, így a trikónak az alja egyre rövidebb lett. Hát hogy is mondjam csak, az, hogy viccesen nézett ki, az talán kevésbé túlzó kifejezés, de nagyon jól leírja a jelenséget.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 1 lej 99 bani, és a körte kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Reklámot hallottak.

0: 1980-ban jelent meg David Bowie első című legendás slágere, amelynek szabad fordítása körülbelül annyi lenne, hogy porból lettünk, porrá leszünk. Sajnos már a túl sok negatív bejelenteni való került, hiszen a japán avantgárd művészet ikonikus alakja Yayoi Kusama szintén távozott az élők sorából, 97 éves volt, egy tókiói kórházban vesztette életét, halálhírét azonban éppen a David Bowie dal alatt hozta le a London Times, és szúrtam ki én is. A híradások szerint a művésznő az utolsó pillanatig dolgozott, és soha nem tette le az ecsetet, amit tudni kell róla, mert nem biztos, hogy mindenkinek megvan. Yayoi Kusama a gyerekkori hallucinációiból táplálkozó védjegyévé vált pöttyös minták nagymestere volt, amelyekkel vásznakat, szobrokat és egész tereket borított be. Ezek voltak ugye a polka dots, aztán a végtelen tükörszobák gondolata és megvalósítása szintén tőle származik. Olyan lebilincselő installációs sorozatról beszélünk, amely fények és tükrök segítségével a végtelen tér élményét nyújtotta a látogatóknak. Ez volt az Infinity Mirror Rooms ikonikussá vált köztéri és múzeumi szobrai, mint a például a Naoshima szigetén felállított óriás tök, szintén egyértelműen őt juttatja eszünkbe. Sárga tökök, fekete pöttyökkel. A modern divatra is óriási hatást gyakorolt, beleértve a Louis Vuittonnal való nagyszabású együttműködését, újabb nagyszerű művészt vesztett a világ.
1: Szóval 7.6.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A tanügyi szakszervezetek szerdán elutasították a közalkalmazotti bértörvény tervezet legutóbbi változatát. Ezt a három oktatási szakszervezeti szövetség, a Szabad Tanügyi Szakszervezetek, a Spiroheret és az Alma Mater jelentette be közös közleményben. A szövetségek képviselői szerint az oktatásra vonatkozó fejezet, amelyben nyoma sincs a szakszervezetek érvekkel alátámasztott javaslatainak, a tanügyi alkalmazottakkal szembeni teljes semmibevételt tükrözi. A Sanitas szakszervezeti szövetség elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének legújabb változatát. Álláspontjuk szerint a korábban jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok. A szakszervezet kifogásolja, hogy a tervezet nem garantálja a bérek kifizetéséhez szükséges forrásokat, és fenntartja a bérpótlékok 20%-os felső határát, ugyanakkor lehetőséget ad a bérek számításánál használt referencia érték későbbi csökkentésére. Románia megkapta az Európai Bizottság Safe védelmi hitelkeretéből folyósított első 2,5 milliárd eurós összeget. Ez a Romániának jóváhagyott összesen 16,7 milliárd eurós hitelkeret 15%-a. A további összegeket a program végrehajtásának és a vállalt részcélok teljesítésének függvényében folyósítják. Az Európai Bizottság szerint a finanszírozás lehetővé teszi Románia számára, hogy felgyorsítsa a kiemelt védelmi beruházásait és fejlessze a katonai képességeit. A SAFE program összesen 150 milliárd euró kedvezményes hitelt biztosít az uniós tagállamok védelmi fejlesztéseire. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a szenátus újra tárgyalta és elfogadta a köztisztségviselők fedhetetlenségére vonatkozó jogszabály módosítását. A tervezetet 106 szenátor támogatta, 19-en szavaztak ellene. Az új szabályozás értelmében ismét nyilvánosak lesznek a közméltóságok vagyoni adatai. A képviselőház plénuma szerdán döntőházként fogadta el a megújuló forrásokból származó és alacsony széndioxid kibocsátású hidrogén ipari, illetve közlekedési felhasználásáról szóló törvénytervezetet. A jogszabály célja a megújuló hidrogén közlekedési és ipari alkalmazására vonatkozó szabályozás korszerűsítése, valamint a román és az uniós jogszabályokban előírt kötelezettségek következetes végrehajtása. A törvénytervezet ugyanakkor működőképes keretet kíván teremteni a megújuló hidrogén előállításához, felhasználásához és nyomon követéséhez. A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntőházként szavazott róla. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, borongós, csapadékos időjárásra kell számítani, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben, és valamelyest csökkentek az átlag hőmérsékleti értékek is. A csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Még nem áztunk el, de következik. De csak azért mondom, nem mint olyan nagyon várnám az esőt, bár minden cseppre szükség van. Azért érdemes az ernyőt kész ügybe készíteni, ha ügyes bajos dolgokat intéznének a dél előtt folyamán, mert elképzelhető zápor, zivatar kialakulása. 16 fok van jelenleg kint, és 21 fokig emelkedik a csúcsérték bent. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak itt az éterben. Persze hozok egy-két zenei újdonságot is magammal, úgyhogy ha készen állnak, szerintem nyomom is a gombot, érkezik Medusa és Khalid közös dala, ez a Weekend.

Ő volt Freddy, ez volt a Pain and Glory, 10 óra után 10 perccel. Több ezer ember érkezett a spanyolországi Buñolba az évente megrendezett La Tomatina paradicsom csatára, amely közel 165 tonna túlérett paradicsomnak köszönhetően valóságos vörös tengerré változtatta a kisvárost. Az az igazság, hogy az én elmúlt 45 évem alatt még nem igazán jöttem rá arra, hogy ennek mi értelme van, de aki benne van, az biztosan tudja. Paradicsommal megrakott teherautók araszoltak át a tömegen, miközben a platókon állók a résztvevők közé dobálták a gyümölcsöket, akik aztán egymást vették célba ezekkel. Az ünneplők fehér pólói és ingei pillanatok alatt rózsaszínbe, majd vörösbe borultak, miközben a hangszórókból nyilván ordított a zene. Egy ponton úgy tűnt, hogy a rendőrség paprikaszperjel próbálta szétoszlatni a tömeg egy részét, a fesztivál hangulat azonban hamar visszatért. A paradicsomok több mint egy órán keresztül repkedtek a város utcáin, amelyeket a rendezvény kezdete előtt védőponyvákkal borítottak be. A fesztivált azon minden évben augusztus utolsó szerdáján rendezik meg, eredete pedig egészen 1945-ig nyúlik vissza, amikor egy spontán ételcsata során indult útjára a különös hagyomány. A La Tomatina fokozatosan vált éves eseményé, mielőtt az 1950-es években Francisco Franco spanyol diktátor betiltotta volna. A 80-as években a televíziós közvetítéseknek köszönhetően a fesztivál előbb országos, majd nemzetközi hírnévre tett szert. Időn több mint 20 ezer résztvevőre számítottak, az elmúlt három év adatai alapján pedig a résztvevők mintegy 40%-a érkezett külföldről. Az elmúlt években különösen az indiai látogatók száma növekedett meg, miután 2011-ben bemutatták az Indagina Mi Legido Vara című hollywoodi filmet, ami magyarul nagyjából Csak egyszer élsz. A történetben három barát autós utazásra indult Spanyolországba egy hosszú legény búcsú részeként. A film több jelenete is a La Tomatinán játszódik, így indiai nézők milliói ismerhették meg a fesztivált, és nyilván nosza rajta úgy döntöttek, hogy felkerekednek, és élőben saját bőrükön próbálják ki, milyen az, amikor több ezer ember dobálja egymást a nyílt utcán paradicsommal. Minden esetre én azért annyira nem örülnék neki, ha az ablakom alatt zajlana egy ilyen jó kis Tomatino fiesta.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak!

Magyar Banda és Partnograszt közös dalban ez volt a Gólyák idei megjelenés. A rendőrök látogatták meg otthonában azt a 42 éves aradi férfit, aki korábban a TikTokon szidalmazta a helyi rendfenntartókat. A hatóságok nem érkeztek üres kézzel, egy 1000 lejes bírságot is kézbesítettek neki, értesült az AGR Press. Az ellenőrzéseket követően az elkövetőt a TikTok videó alapján azonosították, majd a helyi rendőrök személyesen is megkeresték, és nem mentek üres kézzel. Az aradi helyi rendőrség főigazgatósága emlékeztet, hogy a vélemény nyilvánítás szabadságát más személyek jogainak, méltóságának és hírnevének tiszteletben tartásával kell gyakorolni. Ugyanakkor a közösségi platformok használata nem mentesít a hatályos jogszabályok által előírt és szankcionált szabálysértési felelősség alól. Fotelhuszárnak fotelbünti.

1986-ban a világ színpada, augusztus 20-hányadika van ma? Elsők csak 27-én Hollywoodi árdájáig bővült, amikor Tina Turner megkapta saját csillagát a hollywoodi hírességek sétányán. Ez az elismerés nem csak robbanékony erejű előadóként, hanem olyan kulturális ikonként is megkérdőjelezhetetlenné, illetve megkerülhetetlenné tette őt, aki újra definiálta a rockstar fogalmát, de szó szerint, mire lehajolt, hogy megérintse a nevét viselő terraccio és sárga rész csillagot, Tina Turner már a zenébe beleégette egyik legfigyelemre méltóbb visszatérését. A korai évektől kezdve, amikor Ike Turner oldalán tüzelte fel a közönséget, egészen az 1980-as évekbeli diadalmas szóló újjászületéséig, a kitartás és a nyers tehetség szimbólumává vált. A Private Dancer ekkorra már az évtized egyik legmeghatározóbb albumaként írta be magát a történelembe, tüzes, rekettes és utánozhatatlan hangja pedig már régen elfoglalta méltó helyét a világ zenei soundtrackjében, és nyilván, ha már a Private Dancer mint olyan előkerült, elő is vettem a nagy lemezt, és erről is egészen konkrétan a címadó dalt. Ez Tina Turnertől a Private Dancer.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Van FM Rádió, fülig zene.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy barátságosabb udvar, a Dedebánban most a Versailles kompakt postaláda csak 54-90 bani, valamint a 2200 wattos 160 bar nyomású Paxton magas nyomású mosó csak 459 lej. Dedebán segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökre és péntekre is sárga figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, az ANEME. Heves felhőszakadásokra, jégesőre és helyenként 70 km/h sebességet is elérő széllökésekre kell számítani. Az első riasztás péntek hajnali 1 óráig marad érvényben, jelentős mennyiségű csapadékkal járó felhőszakadásokra, villámlásokra és a szél megerősödésére kell számítani. A meteorológusok elszórtan viharos széllökéseket valószínűsítenek 50 és 70 km/h közötti sebességgel, emellett kisebb és közepes méretű 1 és 4 cm közötti jégszemekből álló jégeső is előfordulhat. Az érintett régiók közé tartozik Erdély és Munténia döntő része, Moldova délnyugati területei, Dobrudzsa, valamint a déli és a keleti Kárpátok térsége. Rövid idő alatt mindössze 1-3 óra leforgása alatt a lehulló csapadék mennyisége elérheti a 20-25 litert négyzetméterenként, míg korlátozott területeken a felhalmozódott vízmennyiség meghaladhatja a 30-50 litert is. Az ANEME hangsúlyozza, a kisebb körzetekben az ország többi részén is kialakulhatnak hasonló zivatarok. A második figyelmeztetés a szélrohamok miatt lép érvénybe pénteken augusztus 28-án reggel 8 órától és aznap este 8 óráig tart. Ez a riasztás elsősorban Dobrudzsa, Munténia keleti és Moldova délkeleti részét érinti, ahol a szélsebesség tartósan elérheti az 50-70 km/h értéket, írja az Agile Press. Az év végéig hatályba léptetik az új közalkalmazotti bértörvényt a volt kormánykoalíció pártjai, jelentette be Nikos Ordán államfő. A döntéssel az Európai Bizottsággal kötött megállapodást teljesítenék, ám a halogatás miatt az ország így is elesik egy 770 millió eurós uniós támogatástól, mivel kicsúsztak az augusztusi határidőből. Az elnök hangsúlyozta, a Nemzeti Liberális Párt, a Mencsetek meg Romániát, az RMDSZ, valamint a Szociáldemokrata Párt közösen vállalják a felelősséget a csúszásért. A törvény végleges kidolgozása ősszel folytatódik, ekkor dől el a bérkeretek pontos elosztása is az egyes ágazatok között. Döntőházként szavazta meg a Szenátus az RMDSZ törvénytervezetét, amely csökkenti az iskola igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszámát. A módosítás értelmében az igazgatóknak a jövőben heti 8, a tanfelügyelőknek pedig heti 6 órát kell megtartaniuk, így több idejük marad a vezetői és az adminisztratív feladataikra. Kivételt az elszigetelt települések jelentenek, ahol pedagógus hiány van, ott az igazgatók továbbra is vállalhatnak többlet órákat. Amennyiben az államelnök kihirdeti a jogszabályt, az új szabályok már a most kezdődő tanévtől életbe lépnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint délutántól megvastagszik ismét a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. Csíkszeredában 17 Celsius fokot mérnek, 21 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó utolsó órája, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival. Tartsanak velem a folytatásban is.
0: Friss hírek, ropogós poénok, nulla filter. Ez a kotyogó, a mikrofonnál Günther Ottó.

Történelmi jelentőségű per indult a Medve ellen Kaliforniában, amely szakértők szerint alapjaiban változtathatja meg a ma ismert közösségi médiát. A Facebookot és Instagramot üzemeltető óriás céget 29 amerikai állam perelte be, azzal vádolva a vezetést, hogy tudatosan tájékoztatják félre a felhasználókat, és függőséget okozó funkciókkal terelik a fiatalokat a platformokra. A felperesek azt szeretnék elérni, hogy a Meta törője a 13 éven aluliak adatait, valamint szüntesse meg az olyan addiktív megoldásokat, mint a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás vagy a szépítő filterek. A perben a Meta korábbi biztonsági mérnök Arturo Béjár is vállomást tett, bemutatott egy Mark Zuckerbergnek küldött belső e-mailt, amely szerint az instagramozó tinik több mint fele ért már el. Zaklatást vagy rossz tapasztalatot a felületen a cégvezetés mégsem tett érdemi lépéseket. Ha a bíróság bűnösnek találja a céget, a büntetés a 200 milliárd dollárt is elérheti. A döntés pedig precedenst teremthet a többi közösségi platformon, például a TikTok és a YouTube számára is. A Meta tagadja a vádakat és fellebbezést mérlegel.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Pénteken és szombaton zajlik az első Echoes Science Art and Tech Fesztivál a Csíkszeredai Erős Zsolt arénában. Az esemény központi témája a jövő tudománya és a technológiája. Az érdeklődőket előadások, workshopok, gyermekprogramok, művészeti produkciók és modern technológiai mini expo várja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: ilyen egy svindler. Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

És a Menj tovább, a 80-as évek egyik nagy magyar klasszikusa is helyet kapott a mai, hát délelőtti, mert még mindig dél előtt vagyunk műsorsávban. Így igaz, hogy többször beígértük az esőt, de egyelőre még nem ástunk el, ami nyilván nem baj, de egy kissé kiszámíthatatlan, mint mindig az időjárásunk. Az is igaz, hogy nem kizárt, a délután folyamán tényleg megmastagszik a gomoly felhőzet, és villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki, ezekkel mindenképpen számolni kell. A legegyszerűbb, ha tartunk egy ernyőt kézügyben.

0: George Michaelé volt az utolsó dal a mai kotyogóban, itt a Fun FM rádióban, néhány másodperc maradt hátra, hamarosan megszólalnak a harangok, jelezve a delet. Én Günther Otto vagyok, búcsúzom, ezt megelőzően kívánok mindenkinek tartalmas délutánt, tel is tele sok jó zenével, főleg pozitív hírekkel és jó hangulattal. Bízom benne, hogy holnap reggel ismét hallunk egymásról, további kellemes napot a viszonthallásra!
1: Friss hírek óránként Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Csütörtökre és péntekre is sárga figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, az ANEME. Heves felhőszakadásokra, jégesőre és helyenként 70 km/órás sebességet is elérő széllökésekre kell számítani. Az első riasztás péntek hajnali 1 óráig marad érvényben, jelentős mennyiségű csapadékkal járó felhőszakadásokra, villámlásokra és a szél megerősödésére kell számítani. A meteorológusok elszórtan viharos széllökéseket valószínűsítenek 50 és 70 km/óra közötti sebességgel, emellett kisebb és közepes méretű 1 és 4 cm közötti jégszemekből álló jégeső is előfordulhat. Az érintett régiók közé tartozik Erdély és Munténia döntő része, Moldova délnyugati területei, Dobrudzsa, valamint a déli és a keleti Kárpátok térsége. Rövid idő alatt, mindössze 1-3 óra leforgása alatt a lehulló csapadék mennyisége elérheti a 20-25 litert négyzetméterenként, míg korlátozott területeken a felhalmozódott vízmennyiség meghaladhatja a 30-50 litert is. Az ANEME hangsúlyozza, a kisebb körzetekben az ország többi részén is kialakulhatnak hasonló zivatarok. A második figyelmeztetés a szélrohamok miatt lép érvénybe pénteken augusztus 28-án reggel 8 órától és aznap este 8 óráig tart. Ez a riasztás elsősorban Dobrudzsa, Munténia keleti és Moldova délkeleti részét érinti, ahol a szélsebesség tartósan elérheti az 50-70 km/órás értéket, írja az Agile Press. Az év végéig hatályba léptetik az új közalkalmazotti bértörvényt a volt kormánykoalíció pártjai, jelentette be Nikos Ordán államfő. A döntéssel az Európai Bizottsággal kötött megállapodást teljesítenék, ám a halogatás miatt az ország így is elesik egy 770 millió eurós uniós támogatástól, mivel kicsúsztak az augusztusi határidőből. Az elnök hangsúlyozta, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsetek meg Romániát, az RMDS, valamint a Szociáldemokrata Párt közösen vállalják a felelősséget a csúszásért. A törvény végleges kidolgozása ősszel folytatódik, ekkor dől el a bérkeretek pontos elosztása is az egyes ágazatok között. Döntőházként szavazta meg a Szenátus az RMDS törvénytervezetét, amely csökkenti az iskola igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszámát. A módosítás értelmében az igazgatóknak a jövőben heti 8, a tanfelügyelőknek pedig heti 6 órát kell megtartaniuk, így több idejük marad a vezetői és az adminisztratív feladataikra. Kivételt az elszigetelt települések jelentenek, ahol pedagógus hiány van. Ott az igazgatók továbbra is vállalhatnak többlet órákat. Amennyiben az államelnök kihirdeti a jogszabályt, az új szabályok már a most kezdődő tanévtől életbe lépnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint délutántól megvastagszik ismét a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. Csíkszeredában 17 Celsius fokot mérnek, 21 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Fülig zenék.

0: 9.
1: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszered.

Fültől fülig Fun FM. I wanna know, yeah, yeah, yeah. FM 87.6.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Reklámot hallottak!

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökre és péntekre is sárga figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, az ANEME. Heves felhőszakadásokra, jégesőre és helyenként 70 km/órás sebességet is elérő széllökésekre kell számítani. Az első riasztás péntek hajnali 1 óráig marad érvényben, jelentős mennyiségű csapadékkal járó felhőszakadásokra, villámlásokra és a szél megerősödésére kell számítani. A meteorológusok elszórtan viharos széllökéseket valószínűsítenek 50 és 70 km/óra közötti sebességgel, emellett kisebb és közepes méretű 1 és 4 cm közötti jégszemekből álló jégeső is előfordulhat. Az érintett régiók közé tartozik Erdély és Munténia döntő része, Moldova délnyugati területei, Dobrudzsa, valamint a déli és a keleti Kárpátok térsége. Rövid idő alatt mindössze 1-3 óra leforgása alatt a lehulló csapadék mennyisége elérheti a 20-25 litert négyzetméterenként, míg korlátozott területeken a felhalmozódott vízmennyiség meghaladhatja a 30-50 litert is. Az ANEME hangsúlyozza, a kisebb körzetekben az ország többi részén is kialakulhatnak hasonló zivatarok. A második figyelmeztetés a szélrohamok miatt lép érvénybe pénteken augusztus 28-án reggel 8 órától és aznap este 8 óráig tart. Ez a riasztás elsősorban Dobrudzsa, Munténia keleti és Moldova délkeleti részét érinti, ahol a szélsebesség tartósan elérheti az 50-70 km/órás értéket, írja az Agile Press. Az év végéig hatályba léptetik az új közalkalmazotti bértörvényt a volt kormánykoalíció pártjai, jelentette be Nikos Ordán államfő. A döntéssel az Európai Bizottsággal kötött megállapodást teljesítenék, ám a halogatás miatt az ország így is elesik egy 770 millió eurós uniós támogatástól, mivel kicsúsztak az augusztusi határidőből. Az elnök hangsúlyozta, a Nemzeti Liberális Párt, a Mencsetek meg Romániát, az RMDS, valamint a Szociáldemokrata Párt közösen vállalják a felelősséget a csúszásért. A törvény végleges kidolgozása ősszel folytatódik, ekkor dől el a bérkeretek pontos elosztása is az egyes ágazatok között. Döntőházként szavazta meg a Szenátus az RMDS törvénytervezetét, amely csökkenti az iskola igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszámát. A módosítás értelmében az igazgatóknak a jövőben heti 8, a tanfelügyelőknek pedig heti 6 órát kell megtartaniuk, így több idejük marad a vezetői és az adminisztratív feladataikra. Kivételt az elszigetelt települések jelentenek, ahol pedagógus hiány van, ott az igazgatók továbbra is vállalhatnak többlet órákat. Amennyiben az államelnök kihirdeti a jogszabályt, az új szabályok már a most kezdődő tanévtől életbe lépnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint délutántól megvastagszik ismét a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. Csíkszeredában 17 Celsius fokot mérnek, 21 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökre és péntekre is sárga figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, az ANEME. Heves felhő szakadásokra, jégesőkre és helyenként 70 km/h sebességet is elérő széllökésekre kell számítani. Újabb elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet az ország 21 megyéjére. Péntek délelőtt 10 óráig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön, vízfolyásokon és villámárvizek alakulhatnak ki. A vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a Maros, Olt, Árgyes, Jalamica, Bodza, Beszterce, Tatros vízgyűjtő területén, valamint a Dobrudzsai folyókon. A riasztás Hargita megyére is érvényes. Kelemen Hunor szerint Romániának nem egy az Európai Bizottság elvárásainak megfelelő, hanem kiszámítható és hosszú távon is működőképes bértörvényre van szüksége. Az RNDS elnöke azután nyilatkozott, hogy a politikai pártoknak ismét nem sikerült megállapodniuk az új közalkalmazotti bértörvényről. Kelemen Hunor szerint rossz jogszabályt a határidő nyomása miatt sem szabad elfogadni. A politikus úgy véli, a jelenlegi tervezet többek között az oktatás, az egészségügy és a szociális szféra problémáit sem rendezi megfelelően. Az RNDS alapelve, hogy az új bértörvény miatt egyetlen közalkalmazott jelenlegi jövedelme sem csökkenhet. Kelemen Hunor szerint az alacsonyabb béreket kellene erősebben korrigálni, a béraránytalanságokat pedig megszüntetni. A határidő elmulasztása mintegy 770 millió euró PNRR-re forrás elvesztését jelentheti, de szerinte ez kisebb veszteség lenne, mint egy rossz törvény elfogadása. Az RMDS továbbra is támogatja a bértörvény elfogadását, de csak valódi társadalmi párbeszéd után. Újabb felújított szakaszokat adtak át a Segesvár és Brassó közötti vasútvonalon, tájékoztatta a Csefere Infrastruktúra. Szederjes és Héjásfalva, valamint Héjásfalva és Fehéregyháza között összesen több mint 7 kilométernyi pályát korszerűsítettek. A munkálatok során új sínt és talpfákat fektettek le, hidakat újítottak fel, Szászkézden pedig új peron épült. A felújított szakaszokon a személyvonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel is haladhatnak. Emellett a Héjásfalva és Székelykeresztúr közötti vonalon is befejeződött a pálya cseréje, két rövidebb szakaszon. Romániában egyedülálló magyar nyelvű egyetemi képzés kapott akkreditációt Sepsiszentgyörgyön. Akkreditálták a Sapientia erdő mérnöki alapképzését, amelyen 2020-as indítása óta 34 hallgató szerzett diplomát, illetve a továbbtanulók aránya is magas. A hallgatók 300 órányi szakmai gyakorlaton is részt vesznek, több mint 59 erdészeti szakmai partnernél. A képzés szakmai hátterét 25 főállású és óraadó oktató biztosítja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán is marad a változóan felhős égbolt mellett a borongós, helyenként csapadékos időjárás. Villámokkal kísért záporok alakulnak ki a térségben. Csíkszeredában jelenleg 20 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 21 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Gyakori üzenetfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: baba gyújtsál világot.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Pénteken és szombaton zajlik az első Echoes Science Art and Tech Fesztivál a Csíkszeredai Erős Zsolt arénában. Az esemény központi témája a jövő tudománya és a technológiája. Az érdeklődőket előadások, workshopok, gyermekprogramok, művészeti produkciók és modern technológiai mini expo várja.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt!

0: múlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, a múltat nem tudom jóvá tenni.
3: Még nem tudom, hol

0: boldog távol.
1: Ha zenei változatosságra vágysz,
2: jó helyen jársz.
1: FM 87.6.
3: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
2: Fun FM.
1: Fülig zene.
4: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene.
2: Kis patak mindig rohant,

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökre és péntekre is sárga a figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Heves felhőszakadásokra, jégesőre és helyenként 70 km/h sebességet is elérő széllökésekre kell számítani Hargita megyében is. Újabb elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet az ország 27 megyéjére. Péntek délelőtt 10 óráig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön, vízfolyásokon és villámárvizek alakulhatnak ki. A vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet Hargita megyében is. Jövő héten kezdődik a parlament őszi ülésszaka, a Nemzeti Liberális Párt pedig már közzé is tette törvényalkotási prioritásait. Gabriel Andronache, Peneles frakcióvezető tájékoztatása szerint a liberálisok főként az államigazgatás és az állami vállalatok reformjára, az egészségbiztosítási rendszer átalakítására, valamint a területi közigazgatási reformra fókuszálnak majd. Utóbbi kapcsán a parlament és a helyi közigazgatás méretét is csökkentenék. A közigazgatási átrajzolás kapcsán az RMDS korábban többször is leszögezte, számukra vörös vonal a megyék megszüntetése, vagy az újabb központosítás. A szövetség álláspontja szerint a problémát nem a megyék vagy a kisközségek jelentik, hanem a központi közigazgatás hatékonytalansága, így a reformot csak a helyi közösségek érdekeit figyelembe véve szabad végrehajtani. Kelemen Hunor szerint Romániának nem egy az Európai Bizottság elvárásainak megfelelő, hanem kiszámítható és hosszú távon is működőképes bértörvényre van szüksége. Az RMDS elnöke azután nyilatkozott, hogy a politikai pártoknak ismét nem sikerült megállapodniuk az új közalkalmazotti bértörvényről. Kelemen Hunor szerint rossz jogszabályt a határidő nyomása miatt sem szabad elfogadni. Úgy véli, a jelenlegi tervezet többek között az oktatás, az egészségügy és a szociális szféra problémáit sem rendezi megfelelően. Az RNDS alapelve, hogy az új bértörvény miatt egyetlen közalkalmazott jelenlegi jövedelme sem csökkenhet. Clemens szerint az alacsonyabb béreket kellene erősebben korrigálni, a bér aránytalanságokat pedig megszüntetni. A határidő elmulasztása mintegy 770 millió euró penerere forrás elvesztését jelentheti, de szerinte ez kisebb veszteség lenne, mint egy rossz törvény elfogadása. Az RMDS továbbra is támogatja a bértörvény elfogadását, de csak valódi társadalmi párbeszéd után. Noha a csatószegi új vasúti híd már a helyére került az Újtosnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, a vágány zárra az eredeti határidőig, szeptember 16-áig biztosan megmarad. Addig továbbra is autóbuszok szállítják az utasokat Csíkszereda és Újtosnád között, értesült a Székelyhon. Újabb felújított szakaszokat adtak át a Segesvár és Brassó közötti vasútvonalon, tájékoztat a Csefere infrastruktúra. Szederjes és Héjásfalva, valamint Héjásfalva és Fehéregyháza között összesen több mint 7 kilométernyi pályát korszerűsítettek. A munkálatok során új sínt és talpfákat fektettek le, hidakat újítottak fel, 100 kézden pedig új peron épült. A felújított szakaszokon a személyvonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel is haladhatnak. Emellett a Héjásfalva és Székelykeresztúr közötti vonalon is befejeződött a pályacseréje két rövidebb szakaszon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán további villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, illetve esőzések környezetében rövid időre megélénkül, akár viharossá fokozódik a szél. 20 fokot mérnek Csíkszeredában, 21 foknál nem emelkedik magasabbra a csúcsérték. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár a gomoly felhőzet valamelyest zavarja a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték 21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvassasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a csirkeszárnyakra 100 gramonként egy lej 68-ban írt a Lidl Plusszal, a 900 g-os Savor dísztúp vegyes mézre 16 lej 99-ban ért a Lidl Plusszal, és a 12x330 ml-es Pepsi szénsavas üdítőitalra 26 lej 55-ban ért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fan FM. Fülig zene.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 1 lej 99 bani, és a körte kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a mangó darabja 4,99 bani, a nektarin kilója 5,49 bani, és a hazai csemege uborka 3 kg-os kiszerelésben 9,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökre és péntekre is sárga a figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Heves felhőszakadásokra, jégesőre és helyenként 70 km/h sebességet is elérő széllökésekre kell számítani Hargita megyében is. Újabb elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet az ország 27 megyéjére. Péntek délelőtt 10 óráig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön, vízfolyásokon és villámárvizek alakulhatnak ki. A vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet Hargita megyében is. Jövő héten kezdődik a parlament őszi ülésszaka, a Nemzeti Liberális Párt pedig már közzé is tette törvényalkotási prioritásait. Gabriel Andronache, peneles frakcióvezető tájékoztatása szerint a liberálisok főként az államigazgatás és az állami vállalatok reformjára, az egészségbiztosítási rendszer átalakítására, valamint a területi közigazgatási reformra fókuszálnak majd. Utóbbi kapcsán a parlament és a helyi közigazgatás méretét is csökkentenék. A közigazgatási átrajzolás kapcsán az RMDS korábban többször is leszögezte, számukra vörös vonal a megyék megszüntetése, vagy az újabb központosítás. A szövetség álláspontja szerint a problémát nem a megyék vagy a kisközségek jelentik, hanem a központi közigazgatás hatékonytalansága, így a reformot csak a helyi közösségek érdekeit figyelembe véve szabad végrehajtani. Kelemen Hunor szerint Romániának nem egy az Európai Bizottság elvárásainak megfelelő, hanem kiszámítható és hosszú távon is működőképes bértörvényre van szüksége. Az RMDS elnöke azután nyilatkozott, hogy a politikai pártoknak ismét nem sikerült megállapodniuk az új közalkalmazotti bértörvényről. Kelemen Hunor szerint rossz jogszabályt a határidő nyomása miatt sem szabad elfogadni. Úgy véli, a jelenlegi tervezet többek között az oktatás, az egészségügy és a szociális szféra problémáit sem rendezi megfelelően. Az RMDS alapelve, hogy az új bértörvény miatt egyetlen közalkalmazott jelenlegi jövedelme sem csökkenhet. Clemens szerint az alacsonyabb béreket kellene erősebben korrigálni, a bér aránytalanságokat pedig megszüntetni. A határidő elmulasztása mintegy 770 millió euró penerere forrás elvesztését jelentheti, de szerinte ez kisebb veszteség lenne, mint egy rossz törvény elfogadása. Az RMDS továbbra is támogatja a bértörvény elfogadását, de csak valódi társadalmi párbeszéd után. Noha a csatószegi új vasúti híd már a helyre került az Újtosnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, a vágány zárra az eredeti határidőig, szeptember 16-áig biztosan megmarad, addig továbbra is autóbuszok szállítják az utasokat Csíkszereda és Újtosnád között, értesült a Székelyhon. Újabb felújított szakaszokat adtak át a Segesvár és Brassó közötti vasútvonalon, tájékoztatta a Csefere infrastruktúra. Szederjes és Héjásfalva, valamint Héjásfalva és Fehéregyháza között összesen több mint 7 kilométernyi pályát korszerűsítettek. A munkálatok során új sínt és talpfákat fektettek le, hidakat újítottak fel, 100 kézden pedig új peron épült. A felújított szakaszokon a személyvonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel is haladhatnak. Emellett a Héjásfalva és Székelykeresztúr közötti vonalon is befejeződött a pályacseréje két rövidebb szakaszon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán további villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, illetve esőzések környezetében rövid időre megélénkül, akár viharossá fokozódik a szél. 20 fokot mérnek Csíkszeredában, 21 foknál nem emelkedik magasabbra a csúcsérték. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár a gomoly felhőzet valamelyest zavarja a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték 21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
3: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon! Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: to the hits. All the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 1 lej 99 bani, és a körte kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a mangó darabja 4 lej 99 bani, a nektarin kilója 5 lej 49 bani, és a hazai csemege uborka 3 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszered.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülig Zene FM 87,6.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól minden szerdán a Fun FM Rádióban. Friss hírek óránként Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
2: Csütörtökre és péntekre is sárga a figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Heves felhőszakadásokra, jégesőre és helyenként 70 km/h sebességet is elérő széllökésekre kell számítani Hargita megyében is. Újabb elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet az ország 21 megyére. Péntek délelőtt 10 óráig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön, vízfolyásokon és villámárvizek alakulhatnak ki. A vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet Hargita megyében is. Jövő héten kezdődik a parlament őszi ülésszaka, a Nemzeti Liberális Párt pedig már közzé is tette törvényalkotási prioritásait. Gabriel Andronache, PNL-es frakcióvezető tájékoztatása szerint a liberálisok főként az államigazgatás és az állami vállalatok reformjára, az egészségbiztosítási rendszer átalakítására, valamint a területi közigazgatási reformra fókuszálnak majd. Utóbbi kapcsán a parlament és a helyi közigazgatás méretét is csökkentenék. A közigazgatási átrajzolás kapcsán az RMDS korábban többször is leszögezte, számukra vörös vonal a megyék megszüntetése, vagy az újabb központosítás. A szövetség álláspontja szerint a problémát nem a megyék vagy a kisközségek jelentik, hanem a központi közigazgatás hatékonytalansága, így a reformot csak a helyi közösségek érdekeit figyelembe véve szabad végrehajtani. Kelemen Hunor szerint Romániának nem egy az Európai Bizottság elvárásainak megfelelő, hanem kiszámítható és hosszú távon is működőképes bértörvényre van szüksége. Az RMDS elnöke azután nyilatkozott, hogy a politikai pártoknak ismét nem sikerült megállapodniuk az új közalkalmazotti bértörvényről. Kelemen Hunor szerint rossz jogszabályt a határidő nyomása miatt sem szabad elfogadni. Úgy véli, a jelenlegi tervezet többek között az oktatás, az egészségügy és a szociális szféra problémáit sem rendezi megfelelően. Az RNDS alapelve, hogy az új bértörvény miatt egyetlen közalkalmazott jelenlegi jövedelme sem csökkenhet. Kelemen szerint az alacsonyabb béreket kellene erősebben korrigálni, a bér aránytalanságokat pedig megszüntetni. A határidő elmulasztása mintegy 770 millió euró penerere forrás elvesztését jelentheti, de szerinte ez kisebb veszteség lenne, mint egy rossz törvény elfogadása. Az RMDS továbbra is támogatja a bértörvény elfogadását, de csak valódi társadalmi párbeszéd után. Noha a csatószegi új vasúti híd már a helyre került az Újtosnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, a vágány zárra az eredeti határidőig, szeptember 16-áig biztosan megmarad. Addig továbbra is autóbuszok szállítják az utasokat Csíkszereda és Újtosnád között, értesült a Székelyhon. Újabb felújított szakaszokat adtak át a Segesvár és Brassó közötti vasútvonalon, tájékoztatta a Csefere Infrastruktúra. Szederjes és Héjásfalva, valamint Héjásfalva és Fehéregyháza között összesen több mint 7 kilométernyi pályát korszerűsítettek. A munkálatok során új sínt és talpfákat fektettek le, hidakat újítottak fel, 100 kézden pedig új peron épült. A felújított szakaszokon a személyvonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel is haladhatnak. Emellett a Héjásfalva és Székelykeresztúr közötti vonalon is befejeződött a pályacseréje két rövidebb szakaszon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán további villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, illetve esőzések környezetében rövid időre megélénkül, akár viharossá fokozódik a szél. 20 fokot mérnek Csíkszeredában, 21 foknál nem emelkedik magasabbra a csúcsérték. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár a gomoly felhőzet valamelyest zavarja a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték 21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
3: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele Fülig zenékkel.
3: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Pénteken és szombaton zajlik az első Echoes Science Art and Tech Fesztivál a Csíkszeredai Erős Zsolt arénában. Az esemény központi témája a jövő tudománya és a technológiája. Az érdeklődőket előadások, workshopok, gyermekprogramok, művészeti produkciók és modern technológiai mini expo várja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt!

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió. Even though my tears have dried,

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Főleg zene.

szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterben.

0: FM Rádió. Főleg zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.
1: Fan FM Rádió.
2: I don't wanna change it.

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Mozi. Koncert. Vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
3: Pénteken és szombaton zajlik az első Echoes Science Art and Tech Fesztivál a Csíkszeredai Erős Zsolt arénában. Az esemény központi témája a jövő tudománya és a technológiája. Az érdeklődőket előadások, workshopok, gyermekprogramok, művészeti produkciók és modern technológiai mini expo várja.
2: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Amikó vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6 FM Fülig Zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.

0: rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.
2: Cover my tracks, I can't bear.

0: legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Csík Szereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.

Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió. Young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors.

Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM. Fültől fülig.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fűtől fülig, FM 87.6.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értelmik. Fun FM Rádió, fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.
2: I took the long road across the ocean.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.